feszíteni kell csupán a pályán, jobb esetben, mint két fél idő. Nem is olyan nagy dolog a foci, egyet nem tudok még, Flórikán, hogy kerül a háló.